0: Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba pambili. Simthande Myeza. Ukhozi FM. Luhamba pambili.